0: Sometimes there is some vritti.
1: Néha valamilyen vritti van.
0: And that everyone we have a good vrittis.
1: És mindannyiunknak jó vrittiei vannak.
0: But what is a vritti?
1: De mi a vritti?
0: I think this morning I said, you know.
1: Azt hiszem, ma reggel elmondtam, délelőtt.
0: Yes. So, first was
1: először.
0: Atha yoga anu. So we are very disciplined.
1: Mi nagyon fegyelmezettek vagyunk.
0: I can tell you one thing only.
1: Csak egy dolgot mondhatok.
0: It is not a joke.
1: Nem vicc.
0: So it is said.
1: Azt mondják.
0: Not only I am telling.
1: Nem csak én mondom.
0: But many people they are telling in Kumbh Mela.
1: Sokan mondják a Kumbh Mélán.
0: All many sadhus and this.
1: Sok szádú is ilyenek.
0: In some conference.
1: Konferenciákon.
0: Where are different people from the other part of the world.
1: Ahol különböző személyek vannak a világ különböző részéről.
0: And so they tells to me.
1: Mondják nekem.
0: Either they make a joke.
1: Vagy viccesen.
0: Or just how to say saying politely.
1: Vagy udvariasan.
0: But others. All cannot be like this.
1: De nem lehet mindenki ilyen.
0: And they said.
1: Azt mondták.
0: They said, Vishwaguruji.
1: Vishwaguruji.
0: Your disciples are very disciplined.
1: A te tanítványaid nagyon fegyelmezettek.
0: Very disciplined. Very humble.
1: Nagyon alázatosak.
0: Everything.
1: Minden.
0: So it is not joke.
1: Nem vicc.
0: They said yes, yoga and daily life, bhaktas or the practitioners, they are very disciplined.
1: Azt mondták, a jóga minden nap életben baktái tanítványai nagyon fegyelmezettek.
0: I said yes.
1: Mondtam igen.
0: Come and see us.
1: Gyertek, nézzétek meg.
0: When the ice cream is there.
1: Mikor ott a fagyi.
0: How is the discipline?
1: Hol a fegyelem?
0: So people they're really really they are telling good things about us.
1: Tényleg nagyon jó dolgokat mondanak rólunk az emberek.
0: Even in Indian airports.
1: Még az indiai repülőtér.
0: When they see this in yellow dress.

0: repülőtéren, mikor látják a sárga ruhát.
1: Then they said, oh, is from the Vishwaguruji's baktas.
0: Mondják, ezek Vishwaguruji baktái.
1: Yeah, many, many.
0: Sokan.
1: And also really our baktas, our practitioners, our all these, our Europeans, Indian I cannot tell you anything.
0: A mi baktáink, gyakorlóink, az európaiak, az indiaiakról nem mondhatok semmit.
1: Also there they have a good reputation for. No one is going to selling there somewhere and sitting in the restaurant and drinking Coca-Cola and this and that.
0: És jó hírük van, hogy nem árusítanak dolgokat, nem ülnek éttermekben, Coca-Colát iszogatva ilyenek.
1: Except one.
0: Kivéve egy.
1: Gyanespuri.
0: Gyanespuri.
1: Yes. Huh? I know.
0: Tudom.
1: That's why I'm telling.
0: Azért mondom.
1: Because Gyaneshwar is listening now.
0: Mert Gyaneshwar Puri hallgatja.
1: Yes. When I'm few days in Jaipur ashram.
0: Mikor néhány napot Jaipur ashramban vagyok.
1: The Gyaneshwar Puri very nervous.
0: Gyaneshwar Puri nagyon ideges.
1: Because he represents all Europeans.
0: Mert ő képviseli az összes európait.
1: So they are all very good. Gyaneshwar is really very very nice.
0: Mindannyian nagyon jó, Gyaneshwar tényleg nagyon kedves.
1: So it is okay.
0: Rendben.
1: So vritti.
0: A vritti.
1: The whole things what I telling you about vritti.
0: Mindaz, amit mondok a vrittikről nektek.
1: And the vritti have two way.
0: Két útja van a vrittinek.
1: One is the discipline by parents and teachers and friends.
0: Az egyik a szülőktől, tanítóktól, barátoktól származó fegyelem.
1: So first is the parents.
0: Elsők a szülők.
1: And parents can only teach what they know.
0: A szülők csak azt tudják megtanítani, amit ők tudnak.
1: So this is a big problem now.
0: Ez nagy gond most.
1: And second is by nature.
0: A második pedig a természetből adódó.
1: It has this vritti very nice.
0: Ennek nagyon jó a vrittie.
1: So vritti is what you are doing. You have good food to eat.
0: A vritti, amit csinálsz, van jó ételed enni.
1: But after eating this and that, and then you go outside to eat some ice cream.
0: De evés után elmész valami fagyit enni.
1: Or eat somewhere restaurant something.
0: Vagy egy étterembe valamit.
1: So it means that you were not content to eat your food what your wife or mother was cooking for you.
0: Tehát nem voltál elégedett azzal az étellel, amit feleséged vagy anyád főzött.
1: So that is a vritti.
0: Ez vritti.
1: And in the vritti, someone who is doing purposely and somebody does not know how to do or why.
0: A vrittiben benne van az, amit valaki tudatosan csinál, vagy amit nem tudja, hogy hogyan, miért.
1: Long time. Within this 40 years.
0: Hosszabb idő alatt, ebben a 40 évben.
1: So Krishnanand's wife.
0: Krishnanand felesége.
1: You know. So. Yeah. So the Krishnanand's wife. She gave one joke. Hungarian joke.
0: Mondott egy magyar viccet.
1: So now there is a vritti. That vritti is not your mistake.
0: Ez a vritti nem a te hibád.
1: So there is one company.
0: Van egy cég.
1: And in this company there are about 150 employers.
0: Körülbelül 150 alkalmazott.
1: And as a traditional, once a year, they give one Baba one party for the Christmas.
0: Évente egyszer hagyományos karácsonyi partit tartanak.
1: And of course for Christmas day everyone would like to stay at home.
0: Persze karácsony napján mindenki otthon szeretne lenni.
1: So from the 1st December people already begin to give the party for friends and this and that.
0: Tehát ezért már december 1-től elkezdik a partikat, a karácsonyi partikat, a barátok meg ilyesmi.
1: It's okay.
0: Rendben.
1: And on that day,
0: azon a napon,
1: the owner of the company,
0: a cég tulajdonos,
1: is very nice person.
0: Nagyon kedves ember.
1: And he said, please come with your partner.
0: Azt mondja, gyere a partnereddel.
1: Good. So that one man and his wife was invited.
0: Egy embert és a feleségét is meghívtak.
1: And she was very happy.
0: A nő nagyon örült.
1: Of course everyone will take good dress and this and that.
0: Persze mindenki szép ruhát vesz föl, ilyesmi.
1: And there was big tables.
0: Nagy asztalok voltak.
1: And everywhere people were sitting.
0: Mindenhol ültek az emberek.
1: So one couples and then second couples, at this side couples, that on.
0: Párokban.
1: And they serve very nice dinner.
0: És nagyon finom vacsorát szolgáltak fel.
1: Very nice.
0: Nagyon finomat.
1: And round 10 o'clock then it was goodbye. Bye bye.
0: És körülbelül 10 órakor azt mondták, hogy viszlát.
1: People were all very happy, very nice eating and so on.
0: Mindenki nagyon örült, finom volt az étel, ilyesmi.
1: And this couple, they had 3 children at home.
0: Ennek a párnak 3 gyereke volt otthon.
1: And grandparents.
0: És nagyszülők is.
1: So children were waiting.
0: Vártak a gyerekek.
1: They are very curious.
0: Nagyon kíváncsiak voltak.
1: Parents, they ask about how eating was.
0: Megkérdezték, milyen volt a kaja.
1: So the parents, grandparents were sitting.
0: Ott ültek a szülők, a nagyszülők.
1: Children was sitting.
0: Meg a gyerekek.
1: And said, mother, mother, how was good eating?
0: Anya, anya, milyen volt az a finom étel?
1: How was the food?
0: Milyen volt az étel?
1: And said, yes, food was all enjoyed.
0: Igen, nagyon élvezetes volt.
1: And how did you taste and how was mother, mommy, mother?
0: És te hogyan ízlelted meg, anya?
1: Said, oh, it was horrible.
0: Szörnyű volt.
1: Why?
0: Miért?
1: Because beside me was sitting one man.
0: Mert mellettem ült egy férfi.
1: And this one man, when he want to look in his plate,
0: mikor a tányérjára akart nézni,
1: his looking is like that, eyes.
0: Így nézett a szemeivel.
1: So always it goes to the other plate.
0: Tehát, hogy mindig a tányérból, másik tányérból vett.
1: His plate remained empty. Oh, well, full.
0: Az ő tányérja érintetlen maradt.
1: I begin to eat.
0: Én elkezdtem enni.
1: And he comes to eating.
0: És ő meg kivette az ételt.
1: So this was a joke of the Amritanand from Krishna's wife long ago.
0: Ezt hosszú idővel ezelőtt

0: mondta ezt a viccet
1: Amerikában. And if not, you can ask her.
0: Megkérdezhetitek.
1: And where she told, I know that.
0: És azt is tudom, hol mondta.
1: Anyhow.
0: Akárhogy is.
1: So, always there is people have a happiness, everything good things.
0: Ahol emberek vannak, boldogság, jó dolgok.
1: So, the vritti and also that our humbleness and our good wishes for them all.
0: A vrittik, az alázat és a jó kívánságaink mindenki számára.
1: So, citta vritti nirodha. Through this we can
0: ezáltal elérhetjük
1: proceed further.
0: Hogy tovább fejlődjünk.
1: You have read the Patanjali Yoga book.
0: Olvastátok Patanjali Yoga könyvét.
1: You have our yoga book.
0: A yoga, mi yoga könyvünket.
1: And very soon our dear Radhaji from Vienna.
0: És hamarosan a mi kedves Radhaji Bécsből.
1: Will bring from my lectures beautiful also the book.
0: Az én előadásaimból egy új könyvet csinálsz, szépet.
1: So what is a vritti?
0: Mi a vritti?
1: So the vritti is very important.
0: Az nagyon fontos.
1: So similarly, you know that we have to complete about the atma.
0: Hasonlóképpen be kell fejeznünk az atmával.
1: Oneness.
0: Az egység.
1: I told already.
0: Már elmondtam.
1: That there is only one. There is no two.
0: Csak egy van, nincsen kettő.
1: And that is. Yeah, that's why Guruji said one in all and all in one.
0: Ezért mondott a Guruji, hogy egy mindenben, minden egyben.
1: We are like an ocean.
0: Mi olyanok vagyunk, mint egy óceán.
1: All one in ocean.
0: Mindenki egy óceán.
1: And when
0: egy óceánban.
1: The steam or the para, whatever you say it, the steam goes up from the ocean.
0: Mikor fölemelkedik a pára az óceánból.
1: Separated.
0: Akkor külön válik.
1: But this fog which we see.
0: De ez a köd, amit látunk.
1: It is very fine. The little like stones.
0: Az picike cseppekből áll, mint kövecskékből.
1: And this is only they are round.
0: Kör alakúak.
1: And when it goes higher, we call it ocean. The what you call the cloud.
0: Mikor följebb emelkedik, felhőnek hívjuk.
1: And this cloud is just like a gas.
0: Ez olyan, mint egy gáz, ez a felhő.
1: Very light, very light.
0: Nagyon könnyű.
1: And we all know that aeroplane is going through, and there's no any problem.
0: Tudjuk, hogy keresztül megy rajta a repülő, gond nélkül.
1: But there is also tiny drops.
0: De az is picike cseppekből áll.
1: And then again comes together.
0: És aztán ismét összeállnak.
1: And according to environment.
0: És a környezettől függően.
1: The clouds coming down and becomes beautiful. The fine drops becomes big drops.
0: Lejjebb ereszkednek a felhők, és a picike cseppekből nagyobbak lesznek.
1: And sometimes big hails like this.
0: És néha ilyen nagy jegek.
1: When that happens,
0: mikor az történik,
1: then aeroplane is also a little bit damaged.
0: Akkor a repülőgépet is picit megrongálja.
1: And we too.
0: Meg minket.
1: So don't think, oh, I will now wash my hand.
0: ne gondold, hogy

0: most ezzel megmosom a hajam.
1: Drop by drop.
0: Cseppenként.
1: So, one said, one monk said,
0: azt mondta egy szerzetes,
1: that stone by stone,
0: kőről kőre,
1: and day by day,
0: napról napra,
1: I will build it, my temple.
0: Felépítem a templomomat.
1: Nemchers came very, very late.
0: Nagyon messzire mehet.
1: It was unnamed temple.
0: A templom.
1: But the church, it maybe it is a other language.
0: A templom más nyelven.
1: Doesn't matter.
0: Nem számít.
1: Main thing is the church should be.
0: Fő az, hogy templom legyen az.
1: People made with so much love and devotion.
0: Az emberek annyi szeretettel, odaadással csinálták.
1: With humbleness.
0: Alázattal.
1: Devotion to the Jesus or the Maria.
0: Alázat Jézus Mária iránt.
1: And now we are not even capable to take care of the church.
0: És most még csak gondját sem bírjuk viselni a templomoknak.
1: So the day will come.
0: Eljön a nap.
1: One day everything will change.
0: Amikor minden megváltozik.
1: It is a pity.
0: Kár.
1: But they cannot take care of the church and they are selling.
0: Nem tudnak vigyázni a templomokra és áruba bocsátják.
1: In England itself, how many churches are there for sale?
0: Csak Angliában mennyi templom van eladó?
1: And in the winter,
0: télen,
1: it's so cold.
0: Annyira hideg van.
1: So no one can have heating or anything.
0: Senki nem tud fűtést csinálni, ilyesmit.
1: I think government should do.
0: Azt hiszem, a kormánynak kellene.
1: At least temples, mosque, and church, etc. At least they should provide water and electricity and heating, no?
0: Legalább a templomoknak, mecseteknek kellene biztosítaniuk az elektromosságot, a vizet.
1: At least we could do for Jesus at least that much.
0: Legalább ennyit tegyünk Jézusért.
1: So Jesus is already going in very high divine consciousness.
0: Jézus már nagyon magas isteni tudatra jutott.
1: And some other is preparing.
0: És valaki más készülődik.
1: And that will be in that way that there will be no necessary to heat anything.
0: És az úgy lesz, hogy nem lesz szükséges fűteni semmit.
1: So in this way what we all
0: ilyen módon mi mind
1: coming today. So the one drop
0: jövünk
1: becomes
0: ma.
1: Very big drop.
0: A kis cseppekből nagyok lesznek.
1: And these big drops are falling on the earth.
0: A nagyobb cseppek leesnek a földre.
1: And drip by drip it becomes the flowing the water.
0: És a cseppekből folyóvíz lesz.
1: And this little water becomes little creek.
0: Abból egy picike víz ér.
1: And into the ocean.
0: És azután
1: with the big rivers and so.
0: Azután nagy folyók és az óceánba.
1: And again in the ocean.
0: És megint az óceánban.
1: So it is was from the ocean.
0: Benne volt az óceánban.
1: Travel through the high speed.
0: Keresztül utazott az egész magas téren.
1: There is till 10,000 11,000 meters the clouds up.
0: 10 kilométer, 11 kilométer magasra mennek a felhők.
1: I have my this machine telephone.
0: Van ez a gép a telefon.
1: So always I'm thinking how high I am now.
0: Megmutatja, milyen magasan vagyok.
1: But then there's only blue sky.

0: De ott csak kék ég van.
1: But what I want to tell this,
0: amit akarnék mondani, az,
1: it is in the stone by stone.
0: Körről körre.
1: And day by day.
0: Napról napra.
1: So drip by drip.
0: Cseppről cseppre.
1: This water will come again.
0: Ismét jön a víz.
1: Into the ocean.
0: És belejut az óceánba.
1: Sometimes rains directly fall into the ocean.
0: Néha közvetlenül beleesik az eső.
1: Or in the Sahara.
0: Az óceánba, de
1: or in the forest.
0: Vagy a Szaharába, az erdőbe.
1: Who knows?
0: Ki tudja.
1: And it rain falls where it will.
0: Oda esik az eső, hova esik.
1: And so when it's raining here,
0: mikor itt esik,
1: then it doesn't make any differences.
0: Nem tesz különbséget.
1: This water will be for this tree, for the grass,
0: hogy a fának vagy a fűnek,
1: the canalization,
0: a csatornába,
1: everything,
0: mindenhova.
1: Because the rain does not make differences.
0: Mert az eső nem tesz különbséget.
1: It's equal for all.
0: Egyenlő mindenkinek.
1: But when this karma is there,
0: mikor karma van jelen,
1: where what it will happen,
0: hogy hol mi történik.
1: But sooner or later,
0: de hamarosan,
1: one day it will come to that ocean.
0: Előbb-utóbb belejut az óceánba.
1: Similarly, 8.4 million different creatures.
0: Hasonlóan a 8,4 millió különböző élőlény.
1: Now somebody said, now in this generation there are more different creatures.
0: Valaki azt mondja, hogy ebben a generációban különböző élőlények vannak.
1: But many died, that not anymore existing.
0: De sok kihalt, azok már nincsenek.
1: So replacing always.
0: Mindig cserélődik.
1: So it means that everyone have the essence of the God or divine,
0: ez
1: whatever.
0: Ez azt jelenti, mindenkiben benne van az Isten lényege.
1: That God what we call.
0: Az az Isten.
1: They are also drip by drip.
0: Amit, ahogy mi hívjuk, ők is cseppről cseppre.
1: So the there are two kinds of God for me.
0: Számomra kétféle Isten van.
1: This holy saints.
0: Ezek a szentek.
1: Or we call incarnations.
0: Akiket inkarnációknak hívunk.
1: But it's still in the form.
0: De ők még formában vannak.
1: Now the Kali avatar.
0: A Kali avatar.
1: I'm waiting.
0: Arra várunk.
1: Will he just appear?
0: Csak megjelenik.
1: Or will be from the mother.
0: Vagy anyából.
1: Jesus was also from the mother.
0: Jézus is anyából született.
1: All Krishna, Rama, etc. All.
0: Mindezek Rama, Krishna, stb. Mind.
1: Only one. Csak is a Svayambhu.
0: Csak egy Svayambhu.
1: So he have no mother and no father.
0: Ő neki nincs apja és anyja.
1: So sometimes people make a joke.
0: Néha az emberek viccelnek.
1: And ask you question.
0: Kérdést tesznek fel.
1: And if you can answer this,
0: ha ezt meg tudod válaszolni,
1: then I can tell yes, you are yogi.
0: Akkor azt mondom, igen, jogi vagy.
1: Someone tells this and that and that.
0: Valaki ezt mondja, más azt.
1: Me ask also the one question.
0: Ez a kérdés.
1: So I said, of course.
0: Azt mondtam, persze.
1: It is not so cheap.
0: Nem olyan olcsó.
1: It needs lot of money.
0: Sok pénzre van szükség.
1: Then I will tell you.
0: Aztán mondom meg.
1: The bird or egg.
0: Hogy? A tyúk vagy a tojás?
1: That it means you don't want to tell or you don't know.
0: Ez azt jelenti, hogy nem akarod megmondani, vagy nem tudod.
1: I said I have.
0: Azt mondtam, nekem van.
1: And that I will not tell you.
0: De nem mondom el neked.
1: Because it becomes very cheap.
0: Mert nagyon olcsó lesz.
1: But to you I will tell you.
0: De nektek elmondom.
1: So, yes.
0: Igen.
1: What was the first?
0: Mi volt az első?
1: The bird or the egg?
0: Tyúk vagy a tojás?
1: Or other creature.
0: Vagy valami más lény.
1: And that is only one.
0: Ez csak egy.
1: Svambhu.

0: Then eggs produced.
1: És aztán so készült first, a tojás.
0: First is Shiva.
1: Első Shiva.
0: Svayambhu.
1: Te is Svayambhu vagy.
0: Yes, you are all Svayambhu.
1: Ti is mind Svayambhu vagytok.
0: When you will get your son or daughter?
1: Mikor fiad lányod lesz?
0: If you didn't come from the sky.
1: Az nem az égből jött.
0: But it is from your mother, father.
1: Hanem anyától, apától.
0: But that was beginning is from Svayambhu.
1: De a kezdet a Svayambhu volt.
0: So you can say yes.
1: Mondhatod, igen.
0: Who was the first?
1: Ki volt az első?
0: Who was it?
1: Ki volt?
0: Shiva.
1: Shiva.
0: So, similarly, that Shiva, that's Vritti, that is from the Shiva itself.
1: Hasonlóan az a Shiva, az a Vritti, Shivától magától van.
0: So, big ocean, you know, we know the ocean is around our earth.
1: Hatalmas az óceán, körülfogja az egész földet.
0: And my father used to say,
1: apám szokta mondani,
0: this is a lid on the cooking pot,
1: hogy a fedél a fazékon,
0: and pot is big,
1: nagy edény,
0: water inside boiling or this,
1: benne forra víz,
0: and this is one lid,
1: és a fedő,
0: and the middle of this lid,
1: fedő közepén,
0: is for her holding. One angle or what is it? So,
1: ott a fogó a közepén.
0: And this whole cover, the lid,
1: az az egész fedő,
0: is the ocean.
1: Az óceán.
0: And this little button there,
1: és az a kis gombocska,
0: that is the earth.
1: Az meg a föld.
0: So, we are very little.
1: Mi nagyon picik vagyunk.
0: And ocean is very much.
1: És nagyon nagy az óceán.
0: Hold your hands above the ocean.
1: Tartsd a kezed az óceán fölé.
0: And from your water give one drop on your palm.
1: És tegyél egy csepp vizet a tenyeredbe.
0: Here, down is the water.
1: Lent víz van.
0: That is Shiva.
1: Az Shiva.
0: And this one drop is Jiva.
1: Az az egy kis csepp, a Jiva.
0: Jiva means soul.
1: Azt jelenti lélek.
0: Our soul.
1: A mi lelkünk.
0: Our life Jiva.
1: A mi életünk Jiva.
0: So, below is the ocean.
1: Lent az óceánban, Shiva. Shiva.
0: And this is Jiva.
1: És ez a Jiva.
0: Now, if this drop,
1: ha ez a csepp,
0: falls into the ocean,
1: beleesik az óceánba,
0: then this Jiva becomes Shiva.
1: Akkor ez a Jiva Shivává
0: válik. We are like a Shiva.
1: Válik. Mi olyanok vagyunk, mint Shiva.
0: Now, in this language, Shiva is in Sanskrit or the Hindi language.
1: Ez, hogy Shiva, Sanskrit, Hindi nyelven.
0: But many other countries,
1: de sok más ország,
0: they have different name.
1: Különböző neve van.
0: Name is different.
1: Más a név.
0: But reality is one.
1: De egy a valóság.
0: In our village or in city,
1: a városunkban, falunkban.
0: How many people, everyone have names, this and that.
1: Mindenkinek van valami neve.
0: But in reality,
1: valójában,
0: you are one of this country in this village.
1: Mindannyian ugyanannak a falunak, városnak vagytok a lakói.
0: And that's why duality is there where we are still separate.
1: Ott van a kettőség, ahol még különváltak vagyunk.
0: But everything in a body is the same.
1: De minden egy a testben.
0: And always, everywhere, in whole countries, people said, the color of the blood is everywhere same.
1: És mindig azt mondják az emberek minden országban, a vérszíne mindenhol egyforma.

0: And so we have to come, and therefore we know we are very tiny, tiny drop of the fog.
1: El kell jussunk, és tudjuk, hogy mi csak egy nagyon pici cseppje vagyunk a ködnek.
0: Or heavy rain.
1: Vagy egy nagy eső.
0: Or the hail.
1: Vagy jég.
0: Or whole river flowing into the ocean.
1: Vagy egy egész folyó, ami folyik az óceánba.
0: So, there is also in Mahaprabhuji's book, it is said.
1: Mahaprabhuji könyvében áll.
0: And he said that the whole forest is burning.
1: Ég az egész erdő.
0: And there's one little mesh stick.
1: Van egy pici gyufa.
0: This little mesh stick or the whole fire is burning there.
1: Ez a kis gyufa ég, vagy az egész erdő?
0: It is the same.
1: Ugyanaz.
0: It is not a quantity, but quality.
1: Nem a mennyiség, hanem a minőség.
0: And that's why the Agni Dev.
1: Ezért Agni Dev.
0: Agni. And this Agni.
1: Ez az Agni.
0: There's a fire burning in the ocean, or in the forest.
1: Ég a tűz az erdőben.
0: But sometime in the ocean, fire is burning.
1: De néha az óceánban ég a tűz.
0: It's stupid.
1: Hülyeség.
0: But it is.
1: De tényleg.
0: Because in a very big tanker.
1: Mert egy nagyon nagy tankhajó.
0: The petrol came out.
1: Kifolyik az olaj.
0: And now this is on the surface.
1: És most ott van a felületen.
0: And fire is burning.
1: És ég a tűz.
0: We said, oh, in the water fire is burning.
1: A vízben tűz van, ég.
0: So it is one day you don't know where you will be on the fire.
1: Nem tudod, hol kerülsz egy nap tűzbe.
0: And now you also have fire in our body.
1: Most tűz van a testedben is.
0: And you have so many different quality of the fire in your body.
1: Különböző fajta tüzek vannak a testedben.
0: Many, many, many, many.
1: Sokféle.
0: So this is a fire and that's why the fire tattva.
1: Ez a tűz elem.
0: So doesn't matter if it's a little fire or big fire, it is the fire.
1: Nem számít, hogy kis tűz vagy nagy, az tűz.
0: Jata Agni.
1: Jata Agni.
0: That is when you are hungry.
1: Mikor éhes vagy.
0: Something burning in the stomach.
1: Valami ég a gyomorban.
0: That is called Jata Agni.
1: Ezt hívják úgy Jata Agni.
0: Hunger.
1: Éhség.
0: And when is it really sometimes a little child when is hungry.
1: Mikor egy kisgyermek éhes.
0: The stomach is fire inside.
1: Tűz van a gyomorban.
0: Cries till mommy gives the milk.
1: Sír, amíg az anya tejet ad.
0: So the mother will give the milk.
1: Anya tejet ad.
0: And child will not cry because he get quickly the liquid.
1: És a gyerek nem sír, mert gyorsan folyadékhoz jut.
0: So many, many different kind of fire we have in our body.
1: Sokféle különböző tűz van a testünkben.
0: In our brain.
1: Az agyunkban.
0: In our thoughts.
1: Gondolatainkban.
0: Many, many things.
1: Sokféle dolog.
0: So, other animals also.
1: Más állatok szintén.
0: And this tree have also.
1: Meg a fa is.
0: So this fire element is everywhere.
1: A tűzelem mindenhol van.
0: Similarly water.
1: Hasonlóan a víz.
0: Etc.
1: És a többi.
0: So we are all one.
1: Mindannyian egyek vagyunk.
0: And that what we said, Sri Guru Atma, Paramatma, Mahatma, Purushottam, Sakala Jagake Antarjami, Characharike Atma, which I told already many times.
1: Amit már sokszor elmondtam.
0: Nabha Rupa Vyapo Satyapo. Nabha.
1: Nabha.
0: Sky.
1: Az ég.
0: Nabha Rupa.
1: Nabha Rupa.
0: Now, what is the rupa?
1: Mi az a rupa?
0: The form.
1: A forma.
0: Now, which form?
1: Milyen forma?
0: The real form is only the sky.
1: Az igazi forma csak az ég.

0: above the clouds.
1: A felhők fölött.
0: Only the sky, nothing else.
1: Csak az ég, más nincs.
0: So Nabarupa.
1: Nabarupa.
0: So what is your form, beauty? What is your form?
1: Mi a te szépséged, formád?
0: You are that equal as the endless universe.
1: Te egyenlő vagy, mint a végtelen univerzum.
0: Nabarupa. Satya apo. And that is the truth.
1: Ez az igazság.
0: And you are the truth.
1: Te vagy az igazság.
0: The truth, what we are searching, is within us.
1: Az igazság, amit keresünk, bennünk van.
0: But British, there are at the Patanjali said.
1: A vritik, ahogy Patanjali mondja.
0: So, chitta vritti nirodaha. So this is, we shall understand within ourselves.
1: Magunkon belül.
0: Satya apho. So you are your atma within thyself, that is the truth.
1: Te vagy az atma magadon belül, ez az igazság.
0: What are you searching?
1: Mit keresel?
0: Moku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. Sufi bhajan is there.
1: Ez egy sufi bhajan.
0: Moku kahan tu dhunde bande? Where are you searching me?
1: Hol keresel, my friend? Kedvesem.
0: Main to tere paas mein. Khojoge to pal bhar mein. If you read,
1: miután ki van nyomtatva, újra ki lehet nyomtatni és megváltoztatva. A Vadgitában senki nem tud változtatni.
0: You cannot change.
1: Nem lehet.
0: Vimala Chetan, it is.
1: A Vimala Chetan.
0: Beauty. And Chetan. Ébredt. And that is Atma.
1: Az Atma.
0: Dun dhyan aage agam jage dun.
1: Duna.
0: Not Duna. Again you make mistake.
1: Megint hibát csinálsz.
0: You should, in that way you should pronounce that language.
1: Úgy kell kiejteni ebben a nyelvben.
0: Yeah. So, dhunna. Dhunna means your concentration.
1: Ez a koncentráció.
0: Your meditation.
1: A meditációt.
0: You are. And it is your complete oneness there.
1: A teljes egységed benne van.
0: Dhun. You don't see anything.
1: Nem látsz semmit.
0: You are completely in oneness.
1: Teljesen az egységben vagy.
0: Dhuna is a fireplace.
1: Az egy tűzhely.
0: Or dhuna dhyana. Dhuna and dhyana is called that adi is an endless.
1: Adi az a végtelen.
0: Adi, anadhi, atma. Vimal. Mal means...
1: Számít, milyen viselkedése
0: but that
1: van.
0: Atma is very pure.
1: De az atma az nagyon tiszta.
0: And your atma is...
1: Milyen vegyi anyag.
0: So, it's a reflecting.
1: Ami tükröz.
0: God is with us. God sees everything what you are doing.
1: Isten mindent lát, amit teszünk. Hogy futsz vagy, búvárkodsz, Isten mindent tud.
0: And now, someone said today,
1: valaki azt mondta ma,
0: that in this telephone,
1: ebben a telefonban,
0: you can talk, how are you?
1: Belebeszélhetsz, hogy vagy.
0: But the big brothers are looking in this, what you are talking.
1: De a nagy testvér figyeli, hogy mit beszélsz.
0: So that is atma.
1: Ez az atma.
0: And jivatma.
1: És a jivatma.
0: God sees everything.
1: Isten mindent lát.
0: Purity.
1: Tisztaság.
0: So purity and impurity.
1: Tisztaság és tisztátalanság.
0: So our atma is pure.
1: Az atmánk az tiszta.
0: Vimal chetan. Chetan means ever and ever awaken.
1: Chetan azt jelenti, hogy mindig éber.
0: Doesn't matter. Body is sleeping.
1: Nem számít, hogy alszik a test.
0: Body is drunken.
1: Vagy hogy részeg.
0: But.
1: Aztán persze.
0: Bhava dukkha. Bhava is the samsara.

0: one nice question.
1: Tegnap volt egy jó kérdés.
0: It was a little long question.
1: Picit hosszú kérdés.
0: But I think that answer is very short.
1: De azt gondolom, a válasz az rövid.
0: And also today not similar but same thing come to me.
1: És ma egy hasonló dolog jött fel.
0: Question was about Guruvakya.
1: A kérdés a Guruvakyával volt kapcsolatos.
0: Which Guruvakya and so many Guruvakyas and especially if you are a young disciple or young age, maybe you have problem with all this Guruvakya what we hear from Vishwa Guruji.
1: Hogy olyan sok Guruvakyát hallunk Swamiji-tól, Vishwa Guruji-tól, és különösen, ha fiatal vagy, akkor most nem tudod, hogy a rengeteg Guruvakya közül melyikkel mit tegyél.
0: In short, yes, that was question.
1: Yes.
0: Yes. I hear one thing from... I read from one man.
1: Olvastam egyszer egy dolgot.
0: He was the main organizer and president of a Sai organization. Sai Baba organization.
1: Ő a Sai Baba szervezetének a fő szervezője volt.
0: And in one moment he was completely pissed off. Guruvakya, everybody said Guruvakya. Baba said.
1: És egyszer teljesen elkeseredett, mert mindenki azt mondta, hogy a Baba ezt mondta meg, azt mondta meg amazt.
0: And you know, once I got book, something, book with the, was, Sai Baba said something like this was a front page.
1: És egyszer olvastam egy könyvet, ami olyasmi volt a címe, hogy Sai Baba mondásai.
0: And I read this book.
1: Elolvastam.
0: And I was, something was wrong inside.
1: Valami nem stimmelt.
0: Because on the one page was something, on other page was completely different, on the third page is a third variation, but not consistent inside.
1: Mert az egyik lapon ez állt, a másikon a teljesen ellentét, a harmadikon megint más valami, és nem volt az egészben egy következetesség.
0: And somehow, because of I feel duty to read this book.
1: De úgy gondoltam, el kell olvassam.
0: Because I got this book, okay, I will read.
1: Megkaptam a könyvet, akkor elolvasom.
0: And in the end, I realized that nothing of this really Sai Baba said.
1: És aztán rájöttem, hogy igazából ebből semmit sem Sai Baba maga mondott.
0: But person got from meditation.
1: Hanem, amit az emberek meditációban kaptak.
0: And just come to the Sai Baba and said, this book is okay. And Sai Baba said,
1: Oda mentek.
0: And that man press book.
1: Oda mentek Sai Babához, mutatták neki a könyvet, hogy akkor ez rendben lesz, és ő bólintott, és akkor kiadták, mint Sai Baba könyvét.
0: Do you have some similar things? Not with the printing book, but...
1: Történik-e valami hasonló? Most nem a könyvekre gondolok, hanem hogy Swamiji ezt meg azt mondta.
0: Yes. And igen. That man, president of this organization, in one moment said... Yes, okay. To whom Sai Baba said this and in which context?
1: És akkor ennek a szervezetnek az elnöke azt mondta, hogy hát rendben van, de nézzük meg azt, hogy kinek és mikor mondta azt a dolgot Sai Baba.
0: That is very important.
1: Az a nagyon fontos.
0: If you are passing near the Gadi of Vishwa Guruji,
1: hogyha itt Gadi, Vishwa Guruji Gadia előtt haladsz
0: el, and somebody put a question.
1: Valaki föltesz egy kérdést.
0: And you hear this.
1: Akkor hallod.

0: az neked szól.
1: And you will not tell to everybody, yes, yes, yes, Swamiji told this, and we must do this.
0: És akkor nem mondd el mindenkinek, hogy Swamiji ezt mondta, és ezt kell csináljatok.
1: You know this history about Agarbatis?
0: Ez az Agarbati hysteria például.
1: Now somehow is Agarbati prohibiting yoga in daily life.
0: Most a jóga a mindennapi életben be van tiltva.
1: Why?
0: Miért?
1: Why is prohibit?
0: Miért is van betiltva?
1: You must take and use your common sense.
0: A józan eszedet használd.
1: What Swamiji said about this?
0: Mit is mondott erről Swamiji?
1: This modern Agarbati is mostly inside a lot of chemistry.
0: Hogy ezek a modern agarbatik füstölők.
1: That is a lot of artificial smell inside.
0: Mindenféle mesterséges szagosítók vannak benne.
1: Because agarbati, if you want a real agarbati, is expensive.
0: Mert az igazi agarbati az meg drága.
1: And because of that, in the ancient time, during the when Swamiji was young and start with the Guruji.
0: Ezért régen, mikor Swamiji fiatal volt, Gurujival kezdett.
1: Guruji was cutting the agarbati in the three pieces.
0: Guruji az agarbati pálcát három részre vágta.
1: Because the real agarbati is expensive.
0: Mert drága volt.
1: And if you try to buy a real agarbati without chemistry inside, pure, it is approximately one box, I don't know how much.
0: De hogyha ilyen igazi agarbatit akarsz venni, ami nincs mesterséges anyagokkal tele, akkor and, az sokba kerül.
1: And in one moment before realizing this, I was see that I really like agarbati from my young age.
0: Én fiatal korom óta szeretem az agarbatit, de mielőtt erre rájöttem, hogy ez így van.
1: And in one moment I realized that agarbati I don't use anymore.
0: Most már nem szeretem használni.
1: Because you know when you pass on the airport through duty free shop. You know this.
0: A repülőtéren a vámmentes bolt, az a szag.
1: Everything is same.
0: Ugyanaz.
1: And little is
0: kicsit folytós.
1: Yes?
0: Ugye?
1: This airport or when you pass near the Lush shop. Everywhere in the world, Lush have same smell.
0: Ugyanaz a szag van mindenhol a világon.
1: Little too much.
0: Kicsit sok is.
1: And I joke that this modern agarbati is like an old lady's perfume.
0: Ez olyan, mint az idős hölgyek kölnie.
1: And I don't use this.
0: Nem használom.
1: And I try to found some, and I found some good agarbatis. It is expensive, but it's really good.
0: De találtam valami jó füstölőt, az drága, de tényleg jó.
1: And also I am cutting in the three.
0: És akkor most én magam is három darabra vágdosom.
1: And we use here, I must said, bad quality.
0: És itt pedig azt kell, hogy mondjam, rossz
1: and
0: minőséget
1: because of
0: használunk.
1: That, it's really even worse than when we go in the coffee shop.
0: És ez
1: but now is anymore is not smoking in the coffee shop, but like in the some club where is a lot of smoke.
0: És ez rosszabb így, mint amikor régebben dohányoztak a cukrászdában.
1: And smoke is going directly to the Swamiji's eyes and nose.
0: És a of füst, course,
1: he said no agarbati.
0: Füst közvetlenül belemegy Swamiji szemébe meg órába, persze, hogy azt mondja, hogy ne használjunk.
1: But why you are using agarbati?
0: De miért használod az agarbati?
1: Because agarbati is changing the atmosphere.
0: Mert az megváltoztatja a légkört.
1: Why is changing atmosphere agarbati?
0: És miért változtatja
1: because
0: meg?
1: Because all of us have chemistry.
0: Mindannyiunkban vegyi anyagok vannak.
1: And again, if you have a time and you are curious, I think National Geographic make a really good documentary about senses.
0: Hogyha van elég időtök és érdeklődtök, a National Geographic-nak van egy jó filmje az érzékekről.
1: And try to see about the smell.
0: Nézzétek meg, ami a szaglásról szól.
1: And you will feel, you will see that every emotion, every state of your mind have different chemistry.

0: Minden érzelemnek, minden elmeállapotnak más a vegyi.
1: And that chemistry is going in your sweating.
0: Más a kémiája a testben, és az kijön az izzadságban.
1: What means you may see aura, but also you may smell aura.
0: Tehát az azt jelenti, hogy látod is az aurát, de szaglod is.
1: Thanks God that we don't smell aura.
0: Szerencse, hogy nem tudjuk szagolni.
1: Poor dogs.
0: Szegény kutya.
1: And other animals.
0: Meg a többi ilyen állat.
1: But if you have some problem with your muladhara chakra, too active,
0: de hogyha túl aktív a muladhara chakrád,
1: you smell aura.
0: Akkor szaglod az aurát.
1: And that is the disaster.
0: A szörnyű.
1: That smell is not existing for others.
0: Mások számára nem is létezik az a szag.
1: But for you remain days in your nose.
0: De neked napokig az orrodban marad.
1: Mostly bad.
0: Többnyire rossz.
1: And because of that, you will read in the books and hear from Swamiji that place where is the Katu ashram have special smell.
0: És ezért van a könyvekben leírva, hogy Swamiji mondta, hogy az a hely, ahol a Katu ashramban, annak különleges az illata.
1: Because this Abha Mandal of Mahaprabhuji in the ashram is going around and you feel, but also you feel like a smell, nice smell.
0: Mahaprabhuji kisugárzását ott érezni lehet szag for illat formájában is.
1: And that Agarbati is purifying your thoughts because, okay, short experiment, they said. They took the sweating of the students before exam.
0: Az Agarbati kisztisztítja az egyetemi hallgatónak vizsga előtt.
1: Purify from the smell, but remain only chemistry.
0: Megtisztították, és maradtak a vegyi anyagok.
1: And they take few people, like guinea pigs.
0: Vettek néhány kísérleti malacot, embereket.
1: In the nose directly that chemistry, that smell, not smell, but that's what is essential in sweating.
0: És annak az izzadságnak az esszenciáját közvetlenül az orrukba nyomták.
1: And they are showing to them the most relaxing picture on the screen.
0: És mutattak nekik mindenféle ellazító képeket.
1: And measuring the what is happening in the body.
0: És megmérték a testi reakcióikat.
1: And everybody was in the stress.
0: És mindenki stresszben volt.
1: Because of that we said, dog smell your fear.
0: Ezért van az, hogy azt mondják, a kutya kiszagolja a félelmedet.
1: Yes. And because of that we said the Agarbati is the purifying the atmosphere and also purify your thoughts.
0: És ezért mondjuk azt, hogy az Agarbati tisztítja a légkört és a gondolatokat is.
1: Also using the candle. The worst thing what you will do for your health is using this modern smell candle.
0: És ugyanez van a gyertyával, a legrosszabb, amit az egészségeddel tehetsz, ha ezeket a modern illatgyertyákat használod.
1: Inside is paraffin, what is similar like you take that your car is running and you smell.
0: Paraffinból készült, ez olyan, mintha az autó kipufogó gázát lélegeznéd be.
1: And because in Kali Yuga is only one God, and that is the money.
0: De a Kali Yugában csak egy Isten van, a pénz.
1: You put the worst perfume inside.
0: Ezért a leggyengébb minőségű parfümöt rakják
1: bele. And you put nice atmosphere candle with the smell which is...
0: Meggyújtasz egy finom illatgyertyát, megfulladsz tőle, megöl.
1: That because of that, if you use such a candle, vask and artificial, really pure smell inside, or the best nothing.
0: Csak olyan illatgyertyát használsz, ami természetes és finom, vagy pedig semmit.
1: And if you know this, you know to recognize what is the Guru Vakya.
0: És ha ezt tudod, akkor fel tudod ismerni, hogy mi a Guru Vakya.
1: What is something what in this moment is without this, what I said, all this explanation, good not to do.
0: És akkor felismered ilyen hosszas magyarázat nélkül, hogy mi az, amit jobb, ha nem teszel.
1: And also, if your guru said to you something, that it's for you.
0: Ha neked mond valamit a gurud, az neked szól.
1: But usually, I know, and everybody of you know.
0: De tudjátok, én is tudom.
1: Disciple use words guru vakya like a sword.
0: Úgy használja a tanítvány a guru vakyát, mint egy kardot.
1: For everything what they want, they said guru vakya. Guru vakya.
0: Ha akar valamit, akkor azt mondja, ez guru vakya.
1: And that is the final. Puff. What you will tell?
0: És akkor az a végső szó, mit lehet erre válaszolni?
1: That is the blackmailing.
0: Ez zsarolás.
1: If you said no. Oh my God, you are not a good disciple.
0: És hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem így van, akkor azt mondják rá, hogy ez nem jó tanítvány.
1: And because of that, you must be again with the common sense.
0: Tehát józanész.
1: Also be aware who is telling to you guru vakya.
0: És figyelj arra is, hogy ki mondja neked azt, hogy ez guru vakya.
1: That is very important.
0: Nagyon fontos.
1: Of course. You need to have a lot of knowledge.
0: Persze, sok tudásra van szükség.
1: I must say that somehow people nowadays lose this knowledge.
0: Az emberek többnyire elvesztették ezt a tudást.
1: And when you go to this little machine.
0: Ha ehhez a pici géphez fordulsz.
1: This little machine is very dangerous.
0: Az nagyon veszélyes.
1: Really?
0: De tényleg.
1: I like, because it is your life much easier.
0: Szeretem, mert könnyebbé teszi az életet.
1: But also nowadays, especially I think last few months, years, these shorts, reels, how they said, videos, is so dangerous.
0: De most különösen az utóbbi hónapban meg évben, amik bejöttek ezek a rövidke videók, ezek annyira veszélyesek.
1: Because of artificial intelligence.
0: Mert hogy mesterséges intelligenciával hozzák
1: ezeket
0: létre.
1: Which is able to completely copy the voice of that person.
0: Az meg valakinek a hangját teljesen reprodukálni tudja.
1: You may put that Elon Musk said on the Serbian language what you want.
0: Például meg lehet csinálni, hogy Elon Musk szerb nyelven mondja bármit, amit akarsz.
1: Nicely move everything.
0: Szépen mozog a szája.
1: And if that is possible, which news is the real news and which news is the fake news?
0: Akkor most, hogyha ilyesmi lehetséges, akkor melyik hír igaz és melyik a fake news?
1: And if we don't have a knowledge, and if we are naive, we are just bite.
0: Ha nincs benned tudás és naív vagy, akkor beveszed.
1: Oh yes, I see. That is some alien race is in the middle of the earth. Yes, that Elon Musk said this.
0: Láttam a videón, hogy Elon Musk azt mondta, hogy a Föld középpontjában űrlények laknak.
1: That is the illness.
0: Ez valami betegség.
1: And we are just, oh yes, I see this and sharing this. That is the fake news.
0: Láttam, mondod és megosztod, ez az álhír.
1: But always was fake news.
0: De mindig volt álhír.
1: Always. I saw the witches was flying.
0: Láttam, hogy repültek a boszorkányok.
1: I saw the werewolf.
0: Láttam a vérfarkas.
1: Of course, yes.
0: Persze.
1: You ate a lot of this, not barley, I think, yes. And inside was one fungi, which is make chemistry like LSD.
0: Hogyha bizonyos gombákat megettek, akkor attól hallucinációk lettek, mint az LSD-től.

0: In Middle this medieval time, everybody was on
1: a psychedelic. Amikor a romblott gabonát ettek, az volt fertőzött ilyen gombával.
0: But use your common sense.
1: Használd a józan eszed.
0: For common sense, what we said in yoga, viveka.
1: A jogában ezt úgy mondjuk viveka.
0: Try to learn.
1: Próbálj tanulni.
0: Really try to learn, but from real source.
1: De tiszta forrásból tanulj.
0: Try to think.
1: És gondold át.
0: And try to be a Renaissance man or woman.
1: Legyél polihisztor.
0: Yes, that we need.
1: Erre van szükség.
0: If we will not make that now we become Renaissance men and women, we will in the few years just jump in the medieval time.
1: Hogyha most nem válsz polihisztorrá, akkor néhány év múlva visszaesel a középkor szintjére.
0: And because of that, not be critical, not don't believe, but okay, think about what you hear about Guru Vakya.
1: Nem arról van szó, hogy mindent kritizálj, amit hallasz, hanem gondold át, hogy ez tényleg Guru Vakya.
0: If was some question about something to Swamiji.
1: Volt valami kérdés.
0: And that one particular person put the question.
1: Amit valaki föltett Swamijinek.
0: Maybe for that person was that answer.
1: Annak az embernek szólt az a válasz.
0: Not for others.
1: Másoknak nem.
0: This Guru Vakya is not, I'm not happy with this and I will not use.
1: De nem arról beszélek most, hogy ez a Guru Vakya nekem nem tetszik, azért nem használom.
0: But be critical.
1: Hanem szemléld.
0: Common sense.
1: Józan ésszel, kritikusan.
0: And you will see that mostly people use Guru Vakya, only that kind of Guru Vakya, which is going to my wishes,
1: de
0: what I want.
1: Megfigyelhető, hogy a legtöbbször az emberek azokat a Guru Vakyákat használják, amik az ő vágyaiknak megfelelnek.
0: We said in the creation language, so što se babi htilo, to se babi snilo.
1: Ezt mondjuk horvátul.
0: What means what grandma want, that grandma will dream about this.
1: Amit azt jelenti, hogy amit a nagymama akar, arról fog álmodni.
0: And somehow miraculously people always hear Guru Vakya what is his wish.
1: És csodálatosképpen az emberek mindig azt a Guru Vakyát hallják meg, ami alátámasztja a vágyaikat.
0: And if it's not my wish, for my ego will be good, and I will talk about this. Oh, I must go to India. Okay?
1: Yes.
0: I will not, but I must. Look, be common sense.
1: Legyél józan, legyen józan eszed. Például azt hallod, hogy Indiába kell menni, akkor Indiába mész. Erről beszélsz.
0: What was also in that question, that is not connected with the meat, eggs, fish, drugs, alcohol, etc.
1: Persze,
0: that is completely normal. That is without any question mark.
1: Ez persze benne volt a kérdésben is, hogy itt nem olyan dolgokról beszélünk, mint hogy ne egyél húst, ne egyél alkoholt, meg ne dohányozzál, ezek alapvető dolgok.
0: And mostly people have problem sometimes with, yes, but Swamiji said this, but you are sure? And to whom said this?
1: Néha az emberek
0: and in which context said this?
1: Kételkednek, hogy hát Swamiji ezt mondta, de hát hogy van ez, és akkor gondolj arra, hogy kinek, mikor, miért mondta.
0: And when you understand this, you will not have problem with your Gurudev.
1: És ha ezt megérted, nem lesz Gurudevával problémád.
0: Always you have problem with the Gurudev.
1: De mindig problémánk van Gurudevával.
0: They said if you are too long near the fire, near the Raja, Maharaja, and near the Guru, you will have little problem. If you are too near to the fire, you will burn yourself.
1: Van egy mondás, hogyha túl közel mész a

0: Úrhoz, a királyhoz, vagy a tűzhöz, abból bajod lehet. Ha a tűzhöz közel mész, megégeted magad.
1: If you will be too near and too long near the king,
0: hogyha a királyhoz túl közel mész, hosszú időre,
1: from history you know that maybe you will lose your head.
0: Akkor ismerheted a történelemből, lehet, hogy a fejedet veszik.
1: And near the good, also your ego will not be happy, and it will be hard time.
0: És ha a guruhoz leszel túl közel, akkor az egód megszenvedi, és nehéz lesz.
1: And it's completely normal that we have a little problem.
0: Ez teljesen normális, hogy ez így történik.
1: It is nothing wrong with you.
0: Nem veled van a baj.
1: It is problem with one little part of us.
0: Csak azzal a pici dologgal bennünk.
1: That is the part of the ego.
0: Ami az ego.
1: That is the part of the fear of losing myself.
0: Az a félelem, hogy elveszítem önmagam.
1: What we hear yesterday, that is the from Madhuramji about flute.
0: Tegnap Madhuramji
1: bamboo.
0: A bambusz fuvoláról.
1: Because only when you are completely clean from inside.
0: Ha teljesen tiszta vagy belül.
1: The divine can play through you.
0: Csak akkor tud rajtad keresztül játszani az isteni.
1: And because of that, bamboo have such quality. Bad quality is the making fire when is the quarreling.
0: Ezért a rossz minőségű bambusz az csak a tűzre való, ha vitatkozol.
1: But in other hand is so nice picture Krishna with the flute.
0: De ott van az a szép kép Krishna a fuvolával.
1: And we need to be that flute.
0: Azzá a fuvolává kell váljunk.
1: That divine is making a nice music.
0: Ami a gyönyörű zenéjét, amin játssza az Isten.
1: And because of that we always said naham karata prabhudip karata maha prabhudip karata hi kevalam.
0: Ezért
1: shanti.
0: Ismételjük mindig ezt.
1: Sridipna bhagvana ki jai.

0: For a moment, remain sitting, close your eyes, try to sit straight.
1: De maradj csukott szemmel.
0: And bring your awareness to the Manipur chakra.
1: Vidd figyelmedet a Manipur csakrára.
0: Relax the abdominal muscles.
1: Lazítsd a hasizmokat.

0: And feel the gentle movement of the breath in around the navel center.
1: Érezd a köldök központnál a levegő finom mozgását.

0: We will chant mantra Ram whilst dwelling in the Manipur chakra.
1: A Ram mantrát zengetjük, miközben a Manipur csakrában maradunk.
0: As a continuous chant,
1: folyamatosan zengetjük.
0: So, when you run out of breath, just breathe in and carry on, and so that the unbroken sound of the mantra will keep going.
1: És hogyha elfogy a levegőd, akkor vegyél újra levegőt és folytasd, és ilyen módon a megszakítás nélkül lesz majd a mantra.

0: remain in the Manipur, in your naval center.
1: Maradja Manipurban, a köldök központodban.

0: And we will chant Om, and from the Manipur, the sound will be rising up to the top of the head.
1: Az Omot fogjuk zengetni, a Manipurból a hang fölemelkedik a fejtetőig.
0: Deep inhalation.
1: Mély belégzés.

0: And bring attention now to the Anahat chakra, your heart center.
1: Figyelmedet most vidd az Anahat csakrára, a szívközponthoz.
0: We will chant Om Shanti, but just this Om Shanti, not Shanti Shanti Shantihi.
1: Csak az Om Shantit zengetjük, nem úgy, hogy Shanti Shanti Shanti, csak az Om Shantit.
0: And you may place your one hand on the heart or both. Just feel the resonance of this peace mantra whilst chanting.
1: Az egyik vagy mindkét kezet a szívtájékra helyezheted, és érezheted a béke mantrának ezt a rezgését.

0: And bring your palms together, rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered, dörzsöld meg.
0: And gently massaging your face.
1: Finoman simítsd át az arcod.
0: And open your eyes.
1: És nyisd a szemed.
0: So, Hariom, good morning. That was just a little Nada yoga.
1: Hariom, good morning. Ez egy kis Nada yoga gyakorlás volt.
0: I have met with someone outside briefly just before this satsang.
1: Valakivel beszéltem röviden a program előtt.
0: And she said, "You are the best therapist."
1: Azt mondotta, hogy te vagy a legjobb orvos.
0: And we all are therapists, really.
1: Te vagy a legjobb gyógyító, mindannyian gyógyítók vagyunk valójában.
0: And it is good to be aware that we have all the tools that we need for our self-therapy.
1: Jó, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy mindannyian rendelkezésünkre állnak az öngyógyításhoz szükséges eszközök.
0: Maybe you can't blow to the bamboo.
1: Lehet, hogy nem tudsz bambuszt fújni.
0: But these mantras, the chants that we have, is something that everyone can do.
1: De ezeket a mantrákat mindenki tudja zengetni, amik vannak nekünk.
0: And so it's good to be aware and independent in a way in this field.
1: Jó ennek tudatában lenni, és akkor így függetlennek lehetünk.
0: Because it is not really the flute that or something external, but it always comes from within us, no?
1: Mert nem a fuvola teszi, vagy valami más külső dolog, hanem mindig belülről jön.
0: And so it reminded me once I heard I think it's a video of Vishwa Guruji's lecture.
1: Azt hiszem, hogy Vishwa Guruji egy videó előadásában volt.
0: And that lady, it was somewhere in Slovenia, she asked that I feel stuck, something energetically inside me is not right.
1: Hogy valami energiablokkot érzek, mondta Szlovéniában ez a hölgy.
0: What should I do?
1: Ez nem jó, mit csináljak?
0: And Swamiji, there was a little bit of a quietness, and then he said, learn to give.
1: Swamiji egy pillanatra csendben maradt, aztán azt mondta, próbálj meg adni.
0: And
1: tanulj meg adni.
0: The whole satsang was about giving.
1: És azután az egész satsang az adásról szólt.
0: Sometimes we may ask, well, what can I give?
1: Megkérdezheted, hát mit adhatok?
0: And Swamiji at the end, he said one beautiful sentence I remember till today.
1: Swamiji egy szép mondattal fejezte be, amire a mai napig emlékezem.
0: God has given every soul.
1: Isten minden léleknek megadta.
0: A very particular way to give to this world.
1: Azt a különleges képességet, hogy adni tud a világnak.
0: When you find out what it is,
1: ha megtalálod, hogy mi az,
0: you will be very happy.
1: Akkor nagyon boldog leszel.
0: So in one level we are all one, of course, in the deepest, in level of the Atman.
1: A legmélyebb szinten, az Atma szintjén persze mindannyian egyek vagyunk.
0: But beside that we have our personal dharma.
1: De azon kívül mindannyiunknak megvan a személyes dharmája.
0: And when we find out what it is and we surrender to it,
1: ha megtaláljuk, hogy mi az, és átadjuk magunkat annak,
0: then it feels good, it opens our blocks.
1: Akkor jól érezzük magunkat, és az megnyitja a letapadásokat, a blokkokat.
0: And it's always good for everybody, not just for me.
1: És az nem csak nekem jó, hanem mindenki másnak.
0: And it does not need to be something big.
1: Nem valami nagy dolog feltétlen.
0: It can, you may already be doing it.
1: Lehet, hogy már tulajdonképpen csinálod.
0: But the way how it is done perhaps matters more.
1: De még többet számít az, hogy hogyan csinálod.
0: It is said that man sees the action.
1: Az ember, azt mondják, a cselekedetet látja.
0: But God sees the intention.
1: Az Isten pedig a szándékot.
0: And we know this from Vishwaguruji. We have, perhaps everyone has a personal experience.
1: Talán mindannyiótoknak van erre a személyes tapasztalata Vishwaguruji-val.
0: How he can see our intentions.
1: Hogy hogyan látja a mi szándékainkat.
0: And we can't fool him.
1: Nem lehet őt becsapni.

0: And on the other side, the action may look a bit strange, but the intention is pure, and he appreciates that.
1: Lehet, hogyha a cselekedet egy kicsit furcsa is, de a szándék az tiszta, akkor az tetszik neki.
0: So anyhow, I find this chant, these mantras, this a loud kind of chanting, very nice, calming and clearing practices.
1: Az én tapasztalatom szerint ezek a hangos mantra zengetések nagyon jó lenyugtató és tisztító hatással vannak.
0: And today, beside this, I was in the morning thinking about one raga that I can play for you.
1: Ezen túl reggel gondoltam egy rágára, amit most eljátszanék nektek.
0: Yesterday we had introduction to this shakuhachi flute, to this Japanese music.
1: Tegnap volt egy bevezetés ehhez a fajta japán fuvolához.
0: And so the other bamboo flute, there are many, but the other one that I know and play is this bansuri, the Indian bamboo flute.
1: Sokféle ilyen van, de az, amit én ismerek, ez az indiai fajta.
0: And the music that's being played on this instrument is called the Indian classical music.
1: És amit ezen a hangszeren játszanak, azt a fajta zenét úgy hívják, hogy indiai klasszikus zene.
0: And there are what's called the ragas in this Indian classical music.
1: És ezek a rágák.
0: Raga means few things. We know raga and dvesha.
1: Több dolgot jelent a szó, ismerjük abból, hogy rága és dvesha.
0: But in this context it means the mood.
1: De ebben a összefüggésben azt jelenti, hogy hangulat.
0: And so I don't know who, but it was discovered that the mood in the nature is changing, as if the planetary mind, its mood changes every 3 hours.
1: És nem tudom, ki fedezte föl, de felfedezték, hogy a természetben is változik a hangulat, ahogy a bolygók elméje változik.
0: And so this music is made to bring our mind into that harmony with this nature mind. So every 3 hours there can be a different raga.
1: És akkor ez a zene, ez harmóniába tudja hozni a mi elménket ezzel a kozmikus elmével, ami 3 óránként változik.
0: And some of these ragas, they have paintings or stories behind it.
1: Néhány rágához tartozik egy történet vagy festmény.
0: A lot of them you can see display God Krishna playing his bansuri.
1: Több ilyen festményen az Úr Krishna látható, ahogy játszik a hangszerén.
0: And some others, for example, the one that I want to tell you, they have a little story behind it.
1: És van egy, amit most el szeretnék mondani a hozzá kapcsolódó történetet.
0: And this one is one raga that relates to a story of Siddhartha, who later became Buddha.
1: És ez Siddhartáról szól, aki később Buddhává vált.
0: Actually, recently I read one book about the life of Buddha.
1: Nemrég olvastam az ő életéről egy könyvet.
0: And there I found that he used to play bansuri. He played the flute when he was little boy.
1: És abban le volt írva, hogy ő is kisfiú korában ilyen fuvolán játszott.
0: Anyhow, you know, in Strilki, Swami Avatar Puriji was telling this story about his life of Buddha.
1: Swami Avatar Puri Strilkiben mondta el ezt a történetet Buddha életéről.
0: That how as when he was born,

0: Then the astrologer was called and he said he will be either a great king or a great monk.
1: És amikor megszületett, hívatták az asztrológust, aki azt mondta, hogy ha ez a gyermek, ez vagy nagy király lesz, vagy nagy szerzetes.
0: And of course the king was wishing for him to be a great king.
1: Persze az apja, a király az azt szerette volna, hogy nagy király legyen.
0: So he built the walls around the town and the whole town was filled only with young and healthy people.
1: És akkor falat építetett a város köré, és a várost megtöltötte fiatal, egészséges emberekkel.
0: And if someone got sick, he had to leave.
1: És ha valaki beteg lett, annak el kellett távoznia.
0: There was only a fun and everything. He materially, Buddha Siddhartha that time was given everything.
1: És akkor anyagilag ő mindent megkapott, és csak vidámság vette körül.
0: And the story says that one day he heard someone was playing a music. It was a vina with the singing.
1: És egyszer hallott valami zenét, vínán játszottak és énekeltek.
0: And he felt something that he did not feel till then.
1: Valami olyasmit érzett akkor, amit az előtt soha.
0: It was a kind of a sadness or a melancholic feeling.
1: Valami szomorúságot, melankóliát.
0: Very different to all those other feelings that he experienced till then.
1: Ez nagyon különbözött az összes addigi érzéstől, amivel találkozott.
0: What sometimes wrongly we call happiness.
1: Amit hibásan boldogságnak nevezzünk.
0: But it's not happiness we know. It is just kind of a ecstatic emotional wave in the mind.
1: De az nem a boldogság, hanem azok ilyen ecstatikus elmehullámok.
0: And it usually comes and then it goes.
1: Általában jön és megy.
0: And so he was listening and then he went to his friend. He had a close good friend.
1: Hallgatta a zenét, és akkor oda ment a barátjához, volt egy közeli barátja.
0: And he consulted him, what is this? What am I feeling?
1: Megkérdezte, mi ez az érzés bennem most?
0: And the talk was going on between them.
1: Beszélgettek.
0: And he had to reveal him that outside of the kingdom is very different world, outside of the city.
1: És akkor kiderült a számára, hogy a város falain kívül nagyon más a világ.
0: And eventually he escaped and he has seen the sickness, the suffering, the old age and the death.
1: És akkor kiszökött és látta a betegséget, a szenvedést és a halált.
0: And a tremendous feeling of compassion woke up with him, within him.
1: És akkor óriási együttérzés támadt fel benne.
0: Not for him. It was not based on fear that, oh, this is terrible, I must find a way to get out of this situation.
1: Nem azt érezte, hogy ez milyen szörnyű, és nekem meg kell ezektől menekülni az ilyen helyzetektől.
0: Maybe that would not be enough.
1: Nem lett volna elég.
0: If he would have done it for himself only.
1: Hogyha csak magára gondolt volna.
0: But he felt the compassion for all beings that there must be a way out of this circle of birth and death.
1: Hanem egy könyörületességet érzett a minden élőlény iránt, hogy hogyan lehet kikerülni ebből a kerékből, születés-halál kerekéből.
0: So and we know the rest he managed one day.
1: És tudjuk aztán, mi történt, végül is megcsinálta.
0: So that's a little introduction to this rága.
1: Egy kis bevezetése ez a rágához.
0: And talking about compassion.
1: A könyörületességről, ha beszélünk.
0: Especially for the Anusthan people.
1: Együttérzésre az Anusthanon résztvevők iránt.
0: You know, There is one kind of happiness that is very sweet, and I think I feed on that one.
1: Van egyfajta boldogság.
0: When you're happy, when you lie down and you're relaxed, I'm so happy here.
1: Hogy amikor lefeküdhetsz, akkor nagyon boldog vagyok.
0: So please lie down.
1: Kérlek, feküdjetek le.
2: Place.
1: Itt ül az árnyékba is lehet ám feküdni.

0: So, you know the position very, very comfortable.
1: Tudjátok, mi a nagyon kényelmes testhelyzet.
0: If you are sitting, of course you can remain sitting, no problem.
1: De ha ülni akarsz, maradhatsz úgy is, az is jó.
0: Close your eyes, deep inhalation, exhalation a few times.
1: Hunyd le a szemed, néhány belégzés és kilégzés, mély belégzés, kilégzés.
0: And let go, relax.
1: Csak engedd el és lazíts.
0: Feel your whole body.
1: Érezd az egész tested.
0: And with every natural exhalation, surrender your body to the floor.
1: Minden egyes kilégzéssel átadod a testedet a földnek.
0: With every exhalation, you sinking deeper and deeper.
1: Egyre mélyebbre süppedsz.

0: The face relaxed.
1: Ellazul az arc.
0: Your legs heavy and the feet fall to the sides.
1: Elnehezülnek a lábak. Kifelé fordul a lábfej.
0: Shoulders also relaxing.
1: Laza a váll.
0: And as the shoulders releasing tensions, observing your chest opening, expanding.
1: Ahogy a váltáikról eltávozik a feszültség, megfigyelheted, hogy kitágul a mellkas.
0: And that inner space within is also opening, and we may begin to feel more free, more relaxed.
1: Kinyílik a belső tér, szabadnak, lazának érzed magad.

0: Go into the center of your chest, within.
1: Menj a mellkasközpontba.
0: Far away from the thinking mind.
1: Messze-messze a gondolkodó elmétől.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: Feel your breath.
1: Érezd a légzésed.
0: Your body, your presence, your being here.
1: Érezd az egész tested, a jelenlétedet ezen a helyen.
0: Deeper inhalation, exhalation, few times.
1: Néhány mélyebb belégzés és kilégzés.
0: And slowly start to move your body.
1: Lassan kezdjük mozgatni a testet.
0: Take your time. Move the body intuitively until you feel to stretch your body.
1: Szép lassan a saját ritmusod szerint, aztán nyújtsd a testet.
0: And after stretch, palms together, we can rub the palms.
1: Nyújtózkodás után összedörzsöljük a tenyeret.
0: Share the prana, the energy with your face, with your eyes.
1: Az arcunkhoz, szemünkhöz visszük a pránát.
0: And when you're ready to see only good things all around you, open your eyes and remove your hands.
1: Mikor készen állsz arra, hogy csak a jó dolgokat lásd magad körül, nyisd ki a szemed.
0: And slowly, with the help of your hands, please.
1: Lassan a kéz segítségével felülünk.
0: Hari Om, thank you.
1: Köszönöm.